0: lado los
1: Nomo, Nomo.
0: Odneta ello, odnanak jokseberla.
1: Nomo, sham.
2: Seberla odnal vajotseek, atneuk sarat et. Sartnetnok et is, auknel artose on. Amoidi otose on. Seberla odnal vajotse, asap em ek. Osufnok ek.